0: 103.9. Rock FM.
1: Megint elment a nap, ahogy mindig szokott. Nem túl sok van már, amit még itt hagyott.

0: tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Létrejön a gyermek és ifjúsági részvételi csoport. Kifejezetten a motorosokra összpontosít a héten a rendőrség. Változékony időt hoz a nyár első napja. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a tegnapi gyereknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról, az őket érintő ügyekről, a jövőjüket érintő kérdésekről. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Egyebek mellett teraszburkolatok, tetőelemek és szerkezetek, redőnyök, reluxák esetében ellenőrzik a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat. Nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, hanem a gyártóknál is megjelenhetnek. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik, a felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
2: Ez a Péter Csányi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk itt a Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományozik 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
1: Újabb razzia indult az utakon, kiemelten figyeli a motorosokat a rendőrség a héten. Az ORFK egy európai roadpol akcióhoz csatlakozott. Ennek keretében ellenőrzik egyebek mellett, hogy a motoros visele bukósisakot, látható-e a rendszámtábla, jók-e a gumik, működnek-e a lámpák. Azt is vizsgálják, hogy a járgányok megfelelnek-e a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. És igyekeznek kiszűrni a motorokon végrehajtott szabálytalan átalakításokat is. Eleinte csökken, majd újra megnövekszik a felhőzet, de azért néhány órára kisüthet a nap. Napközben egyébként többfelé jöhet zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is előfordulhat. A hőmérséklet 21 és 28 fok között lesz. Az Alföldön várható a legmelegebb. Holnap nagyrészt derült lehet az ég, de keleten még kialakulhatnak záporok, és ez itt-ott nyugaton sem kizárt. Hajnalban 10-17, délután 23-29 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Nem volt tömeges verekedés a BL döntő hétvégéjén Budapesten, aggasztó az ebola helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Többször is jöhetnek záporok a héten. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott le szombaton a Bajnokok Ligája döntő Budapesten. Tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt, közölte összesítésében a BRFK. A rendőröknek mindössze 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük. Ezek kapcsán 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik. A hősképzés plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
2: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Ezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, hajtások beszélnek a munkájukról. Nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik leggyönyörűbb hivatása.
1: Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, az iskoláknak pedig gyakran nincsenek megfelelő eszközeik ennek kezelésére. Állapította meg egy nemzetközi kutatás, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet koordinált. Az eredmények azt mutatják, több országban hiányoznak a strukturált megelőzési programok, és a tanároknak további képzésre lenne szükségük az új nikotintermékek egészségügyi kockázatairól és az ezekkel kapcsolatos kommunikációról. Aggasztóan gyorsan terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A járvány 2 hete robbant be, azóta több mint 1000 feltételezett esetet regisztráltak, és mintegy 240-en haltak meg a fertőzés miatt. Az Orvosok Határok Nélkül szervezet szerint naponta érkeznek új gyanús esetek, és közben több száz korábban vett mintát még mindig nem teszteltek. A szomszédos Ugandából is jelentettek már fertőzötteket. Először kevesebb, aztán több lesz a felhő, és ugyan a napot is láthatjuk néhány órára, de zápor, zivatar is jöhet majd. A hőmérséklet 21 és 28 fok között lesz. Holnap nagyrészt derült lehet az ég, de keleten még kialakulhatnak záporok, és ez itt-ott nyugaton sem kizárt. 23-29 fokot mérhetünk. Szerdán nyugat felől erőteljes felhősödés kezdődik, egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. A fővárosban 26 fokig érkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, drága jó hallgatók, drága jó barátim. Egy elkerülhetetlen, átugorhatatlan, elpusztíthatatlan hétfő reggellel állunk szemben, de érzem én, hogy együttes erővel leküzdjük. Ez nagyjából, mint eddig mindig. Úgyhogy fussunk is neki, remélem, hogy a hétvége az mindenkinek kellemes volt. Kicsit talán észhez tért az időjárás, bár egyébként, hogyha kitekintünk itt a nemzetközi piacra, akkor mindenhol mondják, hogy olvadozik az aszfalt, tehát gyakorlatilag El Niño azért rendesen alánk fűtött. Hát várjuk ki, hogy mi lesz még a nyárból. Az biztos, hogy apropó nyár, hát kérem tisztelettel betettük a lábunkat. Átléptük a küszöbét tekintettel arra, hogy június 1-e ez a hétfő, ha valaki még nem rögzítette volna, vagyis azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel idén is megrendezésre kerül a nyár. Ennek megfelelően próbálja mindenki kicsit beigazítani a következő 3 hónapot, leginkább azért, hogy jusson benne idő majd, ugye? Pihenésre! Na, de hát addig még majd az oskolákat is be kell csukni, szóval odébb van az, még csak hangolódjunk. Ha lehet, akkor mondjuk hangolódjunk a Rock FM-mel. Jó, utakon kérhetik vigyázni, mint mindig, én meg természetesen hozom a zenéket. Úgyhogy mindenkinek boldog júniust, és boldog hétfőt. 103.9 Rock FM, na, szóljunk!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. A bulinak ugyan vége, de a bontás okán a Hősök tere környékén és az Állatkerti körúton továbbra is lezárással kell számolni, mint ahogy a Pestújhelyi úton is, az Apolló utcánál.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: 107.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó egészséget, fél hétnél járunk is annak környékénél. A menetrend természetesen ma reggel is annak megfelelő lesz, hogy szépen majd belepillantunk a rock lexikonba, hogy mit jegyeztek fel a krónikások a mai napra, mi történt például e napon Elvis Presleyvel, vagy mely jó kis albumok jelentek meg, vagy kivel lehet eldicsekedni, hogy egy napon születtek a maiak. Apropó, június 1-jéjek, hát boldog születésnapot. Na, most jönnek a hírek, információk, aztán természetesen majd hozom a történeteket, és persze, hogy zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Létrejön a gyermek és ifjúsági részvételi csoport. Kifejezetten a motorosokra összpontosít a héten a rendőrség. Változékony időt hoz a nyár első napja. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a tegnapi gyereknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról, az őket érintő ügyekről, a jövőjüket érintő kérdésekről. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Egyebek mellett teraszburkolatok, tetőelemek és szerkezetek, redőnyök, reluxák esetében ellenőrzik a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat. Nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, hanem a gyártóknál is megjelenhetnek. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik, a felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
2: Ez a Péter Csányi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományozik 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
1: Újabb razzia indult az utakon, kiemelten figyeli a motorosokat a rendőrség a héten. Az ORFK egy európai roadpol akcióhoz csatlakozott. Ennek keretében ellenőrzik egyebek mellett, hogy a motoros visele bukósisakot, látható-e a rendszámtábla, jók-e a gumik, működnek-e a lámpák. Azt is vizsgálják, hogy a járgányok megfelelnek-e a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. És igyekeznek kiszűrni a motorokon végrehajtott szabálytalan átalakításokat is. Eleinte csökken, majd újra megnövekszik a felhőzet, de azért néhány órára kisüthet a nap. Napközben egyébként többfelé jöhet zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is előfordulhat. A hőmérséklet 21 és 28 fok között lesz. Az Alföldön várható a legmelegebb. Holnap nagyrészt derült lehet az ég, de keleten még kialakulhatnak záporok, és ez itt-ott nyugaton sem kizárt. Hajnalban 10-17, délután 23-29 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, biztonságos közlekedést. Na nézzük ezt a június 1-ét. Hát ha például albumot kell említeni, akkor Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 67. Egy mérföldkő a rock történelemben Nagy-Britanniában e napon jelent meg. A Beatles mesterműve, a lemez teljesen megváltoztatta a rockzene album formátumát. 67-ben ugyancsak egy David Bowie nevű figura bemutatkozó albumát dobták piacra, ugyanazon a napon, amikor a Beatles kiadta. A Rolling Stones megkezdte első amerikai turnéját. Ez 64-ben volt. Megérkeztek a New York-i JFK repülőtérre, és hát szintén történelmi jelentőségű, hogy észak-amerikai turné vette kezdetét. De például 58-ban Elvis Presley közlegényként ezen a napon fejezte be az alapkiképzését a texasi Fort Hoodban, amiért jutalmul kapott egy kéthetes kimenőt. Apropó kimenő, a következő felvétel alatt mindenki átgondolhatja sorkatonai emlékeit, amelyek valahogy sosem koptak ki az ember emlékezetéből. Na, 103.9 Rock FM, zenélünk tovább!
1: 103.9 Rock FM.

0: Rockközlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Megmaradt még a forgalomkorlátozás a Hősök terénél és annak környékénél, vagyis továbbra is kerülni kell az Állatkerti körút felé, elég kacifántos, a lámpát sem nagyon igazították hozzá.
2: Ezt mondjuk én néha nem értem.
1: Megvan a sávzárás a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál is. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Nem volt tömeges verekedés a BL döntő hétvégéjén Budapesten, aggasztó az ebola helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Többször is jöhetnek záporok a héten. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott le szombaton a Bajnokok Ligája döntő Budapesten. Tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt, közölte összesítésében a BRFK. A rendőröknek mindössze 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük. Ezek kapcsán 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik. A hősképzés plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
2: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. A fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, hajtások beszélnek a munkájukról. Nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
1: Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, az iskoláknak pedig gyakran nincsenek megfelelő eszközeik ennek kezelésére. Állapította meg egy nemzetközi kutatás, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet koordinált. Az eredmények azt mutatják, több országban hiányoznak a strukturált megelőzési programok, és a tanároknak további képzésre lenne szükségük az új nikotintermékek egészségügyi kockázatairól és az ezekkel kapcsolatos kommunikációról. Aggasztóan gyorsan terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A járvány 2 hete robbant be, azóta több mint 1000 feltételezett esetet regisztráltak, és mintegy 240-en haltak meg a fertőzés miatt. Az Orvosok Határok Nélkül szervezet szerint naponta érkeznek új gyanús esetek, és közben több száz korábban vett mintát még mindig nem teszteltek. A szomszédos Ugandából is jelentettek már fertőzötteket. Először kevesebb, aztán több lesz a felhő, és ugyan a napot is láthatjuk néhány órára, de zápor, zivatar is jöhet majd. A hőmérséklet 21 és 28 fok között lesz. Holnap nagyrészt derült lehet az ég, de keleten még kialakulhatnak záporok, és ez itt-ott nyugaton sem kizárt. 23-29 fokot mérhetünk. Szerdán nyugat felől erőteljes felhősödés kezdődik, egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. A fővárosban 26 fokig érkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, boldog hétfőt és boldog júniust mindenkinek, de hát természetesen leginkább kedves tündék és kedves angélák, a kezüket csókoljuk. Na, hozzam a történeteket, ma reggel is, no meg a zenéket, utakon kéretek vigyázni.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na szóval június 1-e és 1967. Nagy-Britanniában egy korszakos, zeneileg, kulturálisan és technikailag is teljesen szabályokat újraíró album jelenik meg, ez pedig Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Hát ugye 66-ra az úriemberek teljesen padlót fogtak az élő koncertek és a hisztérikus rajongás miatt, Beatlemania, ezért döntöttek úgy, hogy nem turnéznak többet. Paul McCartney ötlete az volt, hogy bújjanak egy kitalált alter ego zenekar mögé. Így teljesen szabadon kísérletezhettek a stúdióban, nem kellett amiatt aggódniuk, hogy fogják majd a dalokat élőben eljátszani. A lemez borító belsejében egy ajándék kartonlap lapult, amelyből a rajongók kivághatták Bors őrmester bajszát, jelvényeit és katonai rangjelzéseit. Ez volt az első alkalom, hogy egy ilyen albumhoz ilyen jellegű, hát interaktív kiegészítőket adtak. Egyébként a borítón a zenekar tagjai több mint 60 híres történelmi személyiség, író, színész és gondolkodó életnagyságú kartonfigurája előtt állnak. Ott van Marilyn Monroe, Marx, Edgar Allan Poe, sőt, hát még önön maguk is. A kiadó egyébként annyira félt a perektől, hogy minden még élő szereplőtől vagy jogutódtól írásos engedélyt kellett kérniük a kép használatára. May West színésznő például először nemet mondott, de a Beatles tagok személyes levele után meggondolta magát. Adolf Hitlert és Jézust végül a viták elkerülés érdekében levették a listáról a fotózás előtt. De még további érdekességeket is mesélek majd, mert ez az album tényleg sok mindent rejteget. Na de akkor 103.9 Rock FM, jó reggelt!

0: Rock FM.
1: Itt vagyunk a 7:30-nál, úgyhogy megyünk is tovább hírekkel, információkkal, és aztán majd megnézzük, hogy kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a ma születettek a már emlegetett Beatles albumon túl. Jó, és persze hírek után zenélünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: 8 embert vittek kórházba a stadionból a BL döntő alatt. Kamiont alakítottak opera színpaddá Rómában. Változékony, záporos, zivataros idővel indul a nyár. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Csak nem 60 embert láttak el a mentők a Puskás stadionban a labdarúgó bajnokok ligája szombati döntője alatt. Az érintettek közül 8-at kellett kórházba vinni. A mentők egyébként az összes előzetesen kijelölt rendezvény helyszínen jelen voltak, 62 egység és 200 dolgozó vett részt a munkában. A szombati eseményhez kapcsolódóan 91 ember szorult ellátásra, közülük 25 került kórházba. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legkedveltebb úti cél egy szállás közvetítő portál összesítése szerint. Az utazók tavasszal főleg a kulturális és városi kikapcsolódást keresték. A fővárost Eger és Pécs követte a listán. Nyáron már a vízpart és a fürdés vonza a turistákat. Itt az előfoglalások alapján Siófokot Hajdúszoboszló és Gyula követi. Csalókák lehetnek az online értékelések. Ezek a vélemények a vásárlók számára ugyan megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszerrel befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő. Hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
3: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett. Így olvasok kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések jelennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztói értékelések hasznos támpontot jelentenek, ugyanakkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
2: Kamionnal viszik az operát Róma perem kerületeibe. Az olasz főváros operaháza szeretné népszerűsíteni ezt a műfajt, és tegnap óta Rossini a Sevillai Borbé című darabjával turnézik. A színpad a kamion oldalt nyitott raktere. A nézők pedig többnyire otthonról hozott műanyag székekről figyelhetik az ingyenes előadást. Az összecsukható színháznak köszönhetően június közepéig 9 helyszínen adhatják majd elő a darabot. Eleinte csökken, majd újra megnövekszik a felhőzet, de azért néhány órára kisüthet a nap. Napközben egyébként többfelé jöhet zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is előfordulhat. A hőmérséklet 21 és 28 fok között lesz. Az Alföldön várható a legmelegebb. Holnap nagyrészt derült lehet az ég, de keleten még kialakulhatnak záporok, és ez itt-ott nyugaton sem kizárt. Hajnalban 10-17, délután 23-29 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, és kedves június elsőjek, boldog születésnapot! Ronnie Wood, 1947, bizony, a Rolling Stones és a The Faces legendás gitárosa. Egyébként az élete tele van olyan elképesztő fordulatokkal, amelyek még a rock szakmákban is ritkaságnak számítanak. Azt nem tudom, tudtuk-e például, hogy Ronnie Wood, bár hát rockgitárosként ismerjük, gyerekkora óta megszállott festő. A londoni Ealing Art College művészeti iskolába járt, abba az intézménybe egyébként, ahol Freddie Mercury és Pete Townshend is tanult. Festményeit a világ neves galériájában állítják ki. És olyan hírességek gyűjtötték a képeit, mint Bill Clinton vagy Andrew Lloyd Webber. Gyakran egyébként a saját zenésztársai is megörökítette a vásznon. Magánélete is eléggé kacifántos, tekintettel, hogy 2016-ban, könnyű kiszámolni, a 47-ben született, tehát két nappal a 69. születésnapja előtt ikerlányok apukája lett harmadik feleségétől, Sally-től. Emiatt az a különleges helyzet állt elő, hogy Ronnie 6 unokája mind idősebbek, mint a legkisebb gyermekei. És hát talán arról nem is olyan régen beszéltünk, hogy a rock and roll életmód csúcsán igazi túlélővé vált, tekintettel arra, hogy Rio de Janeiro partjainál egy kigyulladt és égő hajóról kellett kimenteni közvetlenül a Rolling Stones hatalmas Copacabana-i koncertje előtt. De hogy megfejeljen mindezt, azon kevés kiváltságosok zenészek egyike, akiket kétszer is beiktattak a rock and roll hírességek csarnokába, először 89-ben, mint Rolling Stones, majd 2012-ben a Faces tagjaként kapta meg ezt az elismerést. 103.9 Rock FM? No, hát akkor ünnepeljünk egy kis Stones-szal. Utakon kérhetik vigyázni, és persze még egyszer boldog születésnapot, kedves június elsőjeiek.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. A bulinak ugyan vége, de a bontás okán a Hősök tere környékén és az Állatkerti körúton továbbra is lezárással kell számolni, mint ahogy a Pestújhelyi úton is, az Apolló utcánál.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú urzinol tabletta.
2: Használd az urzinolt a felfázás korai tünetekre.

0: tüneteinek enyhítésére. Az Urzinoi tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
2: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
4: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
5: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: A gyerekek is véleményt mondhatnak majd oktatási kérdésekről. A motorosokat ellenőrzik az újabb egyhetes razzián. Változékony időt hoz a nyár első napja. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe, erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a tegnapi gyereknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról, az őket érintő ügyekről, a jövőjüket érintő kérdésekről. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Egyebek mellett teraszburkolatok, tetőelemek és szerkezetek, redőnyök, reluxák esetében ellenőrzik a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat. Nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, hanem a gyártóknál is megjelenhetnek. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik, a felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a Mohu szóvivője.
7: Ez a Péter Csányi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több falatkot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományozik 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
6: Újabb razzia indult az utakon, kiemelten figyeli a motorosokat a rendőrség a héten. Az ORFK egy európai roadball akcióhoz csatlakozott. Ennek keretében ellenőrzik egyebek mellett, hogy a motoros visele bukósisakot, látható-e a rendszámtábla, jók-e a gumik, működnek-e a lámpák. Azt is vizsgálják, hogy a járgányok megfelelnek-e a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. És igyekeznek kiszűrni a motorokon végrehajtott szabálytalan átalakításokat is. Először kevesebb, aztán több lesz a felhő, és ugyan a napot is láthatjuk néhány órára, de zápor, zivatar is jöhet majd. A hőmérséklet 21 és 28 fok között lesz. Holnap nagyrészt derült lehet az ég, de keleten még kialakulhatnak záporok, és ez itt-ott nyugaton sem kizárt. 23-29 fokot mérhetünk. Szerdán nyugat felől erőteljes felhősödés kezdődik, egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. A fővárosban 26 fokig érkezik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, elhagytuk a 8 órát, jó utat mindenkinek, aki már beért kényelmes munkát. Apropó munkahely, főnök urak, ne feledjük a tündéket és az angélákat. Jó, én meghozom a zenéket, ma meg a történeteket. Tudom, adós vagyok még a Beatles albummal is. 103.9 Rock FM, zenéljünk!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, ne túl meleget, nyugodt közlekedést. Szóval, ahogy azt már említettük, 1967 nem csak zeneileg, de kulturálisan és technikailag is vadonatúj, mérföldkőnek számító album a Beatles-től Sgt. Pepper's Lonely Hearts, és már sok mindent elmeséltem, de azt nem tudom, tudjuk-e például, hogy az album záróslágere, az A Day in the Life legvégén hallható egy rendkívül magas 15 kHz-es sípszó. Nos, ezt John Lennon kérésére keverték bele a felvételbe, kifejezetten azért, hogy idegesítsék a rajongók kutyáit, amikor a lemez lejár. Milyen bájos, nem? Ezt követi egy végtelenített visszafelé lejátszott stúdió halandzsa, ami a Bakelit lemezeken a tű megszaladásáig, vagyis a végtelen barázdában volt. Ha! Tényleg tele volt a hócipőjük egyébként a közönséggel, akiknek játszottak. Még igazán érdekes, hogy Jimi Hendrix 3 nappal később már játszotta, ugye az album június 1-én csütörtökön jelent meg, azon a vasárnap bálvány a Jimi Hendrix Londonban adott koncertet, amelyet a Beatles tagja is a nézőtérről figyeltek. Hendrix a koncertet az album címadó dalának saját zseniális blues rock feldolgozásával nyitotta meg. Alig, hát gyakorlatilag 72 órával azután, hogy a lemez a boltokba került, Paul McCartney ezt a mai napig élet egyik legnagyobb elismerésének tartja. Úgyhogy így volt ez annak idején 1967-ben. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: 9. Rock FM.
1: Fél 9, vagyis hírek és információk, és az a helyzet, kedves ma születettek, hogy Ronnie Wood mellett lenne itt egy másik szívünkhöz közel álló személy, aki ma ünnepli a születésnapját, ráadásul velem speciál egy évben született. Na meg hát kivételesen egy hölgy itt a sok úr között, úgyhogy róla majd pár szót, jó? És persze zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Kibővített hősképzést indít nyáron a mentőszolgálat. Nehezen kezelik az iskolák az e-cigi gyors terjedését. Többször is jöhetnek záporok a héten. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Sulyog Tamás nem mond le, továbbra is betölti a köztársasági elnöki tisztséget. Az államfő a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta, az alaptörvényre tett esküje alapján kötelessége ellátni feladatait és gyakorolni alkotmányos hatásköreit. A Tisza párt választási győzelme után Magyar Péter miniszterelnök a köztársasági elnök lemondását is kezdeményezte, és május 31-éig adott erre határidőt. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
2: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat. Nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
1: Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, az iskoláknak pedig gyakran nincsenek megfelelő eszközeik ennek kezelésére. Állapította meg egy nemzetközi kutatás, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet koordinált. Az eredmények azt mutatják, több országban hiányoznak a strukturált megelőzési programok, és a tanároknak további képzésre lenne szükségük az új nikotintermékek egészségügyi kockázatairól és az ezekkel kapcsolatos kommunikációról. Aggasztóan gyorsan terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A járvány két hete robbant be, azóta több mint 1000 feltételezett esetet regisztráltak, és mintegy 240-en haltak meg a fertőzés miatt. Az Orvosok Határok Nélkül szervezet szerint naponta érkeznek új gyanús esetek, és közben több száz korábban vett mintát még mindig nem teszteltek. Eleinte csökken, majd újra megnövekszik a felhőzet, de azért néhány órára kisüthet a nap. Napközben egyébként többfelé jöhet zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is előfordulhat. A hőmérséklet 21 és 28 fok között lesz. Az Alföldön várható a legmelegebb. Holnap nagyrészt derült lehet az ég, de keleten még kialakulhatnak záporok, és ez itt-ott nyugaton sem kizárt. Hajnalban 10-17, délután 23-29 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát és boldog születésnapot. Szóval Ronnie Wood az egyik, kivel el lehet dicsekedni, róla már esett szó. A másik pedig 1974-ben született, és a 90-es évek alternatív rock zenéjének ikonikus alakja ő, kanadai származású énekes dalszerző, több mint 30 millió példányban keltek el albumai. Bizony, Alanis Morissette. Nyers, őszinte, dühös volt. Most már nem tudom, hogy milyen. Igen, ugyebár az első 95-ös album, amely igazán világsztárrá tette, akkoriban ez lett minden idők legkelendőbb debütáló album a világszerte egy női előadótól. Tarolt is a 96-os Grammy gálán, 21 évesen ő lett a legfiatalabb művész, aki elnyerte az év albuma díjat. Tehát 21 éves volt akkor Alanis Morissette. Az album legnagyobb és legdühösebb slágere a You Oughta Know egy szakítás utáni, hát ezt úgy mondjuk ugye, hogy bosszú dal, évtizedekig ment a találgatás, olyan ez, mint Mona Lisa, ki lehetett Mona Lisa, hogy ki ihlette a dalt, bár Alanis Morissette sosem mondta ki hivatalosan a nevet, köztudott, hogy a 90-es évek elején Dave Coulier színésszel, a Full House vagy Bírlak sztárjával élt párkapcsolatban, és maga a színész is elismerte egy interjúban, hogy a sorok kísértetésen emlékeztetik a szakításukra. Kevesen tudják egyébként, de a dal stúdió felvételén a Red Hot Chili Peppers két ikonikus tagja zenélt neki. A Flea játszik basszusgitáron, és Dave Navarro pedig gitáron. Ráadásul az albumot követő turnén Taylor Hawkins volt a dobosa. Igen. Egyébként mielőtt alternatív rock királynő lett, Alanis Morissette már ismert volt, de egy egészen más stílusban. 10 évesen dance pop, ilyen rágógumi pop albumot is kiadott Alanis néven, és a fellépésén úgy táncolt, mint Madonna. Ezt a korszakát később próbálta háttérbe szorítani, amikor váltott a kicsit komolyabb, mélyebb vonal irányába. Úgyhogy így, 103.9 Rock FM, szóval kedves születésnaposok, még Alanis Morissette is a listán. No, hát akkor zenéljünk. No.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Megmaradt még a forgalomkorlátozás a Hősök terénél és annak környékénél, vagyis továbbra is kerülni kell az Állatkerti körút felé, elég kacifántos, a lámpát sem nagyon igazították hozzá. Ezt mondjuk én néha nem értem. Megvan a sávzárás a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál is. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Ha több fronton kell helytállnod,
3: le kell adni a prezentációt.
2: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
4: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáróroló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
8: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
9: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
11: Budapest volt tavasszal a legkedveltebb úti cél idehaza. Kamion színpaddal turnézik városszerte a Római Operaház. Változékony idővel indul a nyár. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Csak nem 60 embert láttak el a mentők a Puskás stadionban a labdarúgó bajnokok ligája szombati döntője alatt. Az érintettek közül 8-at kellett kórházba vinni. A mentők egyébként az összes előzetesen kijelölt rendezvény helyszínen jelen voltak. 62 egység és 200 dolgozó vett részt a munkában. A szombati eseményhez kapcsolódóan 91 ember szorult ellátásra, közülük 25 került kórházba. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legkedveltebb úti cél egy szállás közvetítő portál összesítése szerint. Az utazók tavasszal főleg a kulturális és városi kikapcsolódást keresték. A fővárost Eger és Pécs követte a listán. Nyáron már a vízpart és a fürdés vonza a turistákat. Itt az előfoglalások alapján Siófokot Hajdúszoboszló és Gyula követi. Csalókák lehetnek az online értékelések. Ezek a vélemények a vásárlók számára ugyan megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszerrel befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő. Hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
12: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett. Így olvasok kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések jelennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztói értékelések hasznos támpontot jelentenek, ugyanakkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
11: Kamionnal viszik az operát Róma perem kerületeibe. Az olasz főváros operaháza szeretné népszerűsíteni ezt a műfajt, és tegnap óta Rossini a Sevillai Borbély című darabjával turnézik. A színpad a kamion oldalt nyitott raktere. A nézők pedig többnyire otthonról hozott műanyag székekről figyelhetik az ingyenes előadást. Az összecsukható színháznak köszönhetően június közepéig 9 helyszínen adhatják majd elő a darabot. Először kevesebb, aztán több lesz a felhő, és ugyan a napot is láthatjuk néhány órára, de zápor, zivatar is jöhet majd. A hőmérséklet 21 és 28 fok között lesz. Holnap nagyrészt derült lehet az ég, de keleten még kialakulhatnak záporok, és ez itt-ott nyugaton sem kizárt. 23-29 fokot mérhetünk. Szerdán nyugat felől erőteljes felhősödés kezdődik, egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. A fővárosban 26 fokig érkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul! Újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó utat, jó munkát! No, ezt az órát is jól feltankoljuk természetesen zenékkel, és közben ismét elrikkantom a hívószót. Kedves tündék és angélák, a kezüket csókoljuk! Utakon mindenki vigyázzon magára, boldog hétfőt és boldog június!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

az reggel is szép.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: A fenyő és pázsit fűfélék pollenje okozza most a legtöbb gondot az allergiásoknak. A motorosokat ellenőrzik az újabb egyhetes razzián. Változékony időnk lehet ma. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Módosíthatják az alaptörvényt, hogy helyreállítsák a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét. Egyebek mellett ezt mondta

0: A miniszterelnök miután reggel az államfőnél járt a várban. Magyar Péter a találkozón ismét lemondásra szólította fel Súlyog Tamást, ő azonban újból azt mondta, ezt nem teszi meg. A kormányfő jelezte, nem élnek majd az alaptörvényben most is szereplő megfosztási eljárással, de több lehetőségük is van az államfő leváltására, és megteszik a szükséges lépéseket. Még tart a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre többféle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Népegészségügyi Központ. A legtöbb gondot most a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollenje okozza az allergiásoknak, ezek koncentrációja országosan magas. A központ felhívta a figyelmet arra, hogy a záporok, zivatarok következtében a pázsitfű pollenjei kisebb szemcsékre esnek szét, ezek pedig a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik, a felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvívője.
1: Ez a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk vissza Magyarországon, akár még 10 milliónál is több palackot, ezért ez az összeg, jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományozik 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
0: Újabb razzia indult az utakon, kiemelten figyeli a motorosokat a rendőrség a héten. Az ORFK egy európai roadpol akcióhoz csatlakozott. Ennek keretében ellenőrzik egyebek mellett, hogy a motoros visele bukósisakot, látható-e a rendszámtábla, jók-e a gumik, működnek-e a lámpák. Azt is vizsgálják, hogy a járgányok megfelelnek-e a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Eleinte csökken, majd újra megnövekszik a felhőzet, de azért néhány órára kisüthet a nap. Napközben egyébként többfelé jöhet zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is előfordulhat. A hőmérséklet 21 és 28 fok között lesz. Az Alföldön várható a legmelegebb. Holnap nagyrészt derült lehet az ég, de keleten még kialakulhatnak záporok, és ez itt-ott nyugaton sem kizárt. Hajnalban 10-17, délután 23-29 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, míg pedig a hétfői Rock délelőtt. Hát, hölgyeim és uraim, annyit tudnék mondani, hogy Hello Június! Na bizony, bizony, ez a hétfő, ez azért nem akármilyen hétfő, mert ez a hétfő 2026 júniusának első napja. De hát az időjárással megint elégedetlen vagyok, de szóval az a helyzet, hogy nem jöhet össze minden. Egy a lényeg, hogy együtt vagyunk, és hallgatjuk együtt a legjobb rockzenéket. És akkor ezzel már mindjárt kihúztuk az időjárás méregfogát. Na és az van, hogy a Creedence Clearwater Revival-lel folytatjuk, mégpedig azzal a dala, amely a vietnámi háború elleni tiltakozásnak volt első körben a dala, 1969-ben adták ki, de aztán annyira időtálló lett, hogy most már generációk számára a rendszerrel szembeni kiállás szimbólumává vált. Hát én azt mondom, hogy legyen nekik, mert hogy ezt a dalt nagyon-nagyon sok filmben hallgathattuk, és aztán mindig az emberi, ki ez a dal, ki éneklik ezt? Na most mondom, Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM és Europe. Hát nagyon nagy örömhírek vannak a bandával kapcsolatban, ugyanis 2026-ban 40 éve annak, hogy megjelent a Europe mainstream áttörés meghozó The Final Countdown albuma, amely nem csak kora egyik legsikeresebb lemezének számított, de egyben minden idők egyik leghatalmasabb slágerét is adta a világnak a címadó szám képében. Joey Tempesték pedig méltó módon ünneplik meg a jubilomot egy európai turné formájában, amelyen a régi idők dalaira koncentráló programmal állnak majd színpadra, és ezen belül is teljes egészében eljátszák a 86-os lemez. Hát sajnos üröm az örömben, hogy hozzánk nem jönnek majd el, viszont ehelyett még egy örömhírrel szolgál a Europe. 2017-ben adták ki ugye legutóbbi lemezüket, a legutolsó lemezüket, mindez idáig Walk the Earth címmel, és állítólag idén szeptemberben megjelenik az új korong, és addig pedig kihúzzuk ezt az időszakot a Europe legnagyobb slágereivel, ez például a Cherokee.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

93.9 Rock FM, na a Slayer érkezik a folytatásban, akik visszatérnek legalábbis egy rövid időre 2026-ban, hogy megünnepeljék az egyik legfontosabb metal album, nem csak az ő metal albumuk, hanem kvázi az egész metal világ egyik legfontosabb albumának, a Raining Blood-nak a 40. évfordulóját. Eddig két nagyszabású fellépés jelentettek be, de szerintem még majd adnak hozzá a dátumokhoz. A sztori pikantériája, hogy a Slayer 2019-ben hivatalosan visszavonult, most viszont a jubileum miatt még egyszer színpadra állnak, ahogy Kerry King mondta, ha már visszatérés, akkor ennek most van itt az ideje, új dolog nem készülnek, ez inkább egy tisztelgés és ünneplés, egyfajta egyszer még oda csapunk pillanat. 2026-ban a Slayer tehát újra színpadra áll, mi pedig, hát ezt szomorúan konstatáljuk, hogy nem itt Magyarországon, de még bármi lehet, ma még bármi lehet, ez a Slayer és a Seasons in the Abyss.

93.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig, hát hogyha azt mondtam, hogy hello mindenkinek, akkor hello a június hónapnak is 2026-ban, mert a június elsője van, hát bizony, és ez egyben június első Rock délelőttje, hát ezzel a méltósággal fogjuk ezt megülni, ezt a Rock délelőttöt, mégpedig a legjobb rock zenékkel. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, jó pihit, na most az, szerintem abban egyetértünk, hogy amikor egy zenekar 1968-ban alakult, és 2026-ban még mindig arénákat tölt meg világszerte, ott már nem puszta nosztalgiáról beszélgetünk, a Deep Purple-ről beszélgetek, amely egy intézmény. Több mint 100 millió eladott albummal a hátuk mögött, a Rock and Roll Hall of Fame tagsággal a zsebükben. Ők azok, akik, hát ők az egyik, akik definiálták, hogy mit jelent a hard rock, és ez a banda október 2-án Budapesten lép fel, mégpedig a Papp László Budapest Sportarénában. Na, hát ennyit szerettem volna mondani, meg annyit, hogy jön a Deep Purple és a Black Knight.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM és a jó AC/DC érkezik, akik idén Power Up turnéjukat nyomatják tovább, de hát messze tőlünk, sajnos nem jönnek Európába, hanem inkább Észak-Amerika és Kanada környékén maradnak, viszont itt vannak nekünk a rock történeti alapműveik, mert hogy a most következő dal az az. 1980-ban jelentették meg ugye a legendás You Shook Me All Night Long című szerzeményt, amely máig a klasszikus Back in Black album egyik legismertebb felvétele. Különleges helyet foglal el az AC/DC történetében, hiszen ez volt az első kislemez, amelyen a tragikusan fiatalon elhunyt Bon Scott helyén Brian Johnson énekelt. A zenekar ezzel bizonyította, hogy a nehéz időszak után is képesek tovább menni, méghozzá minden idők egyik legsikeresebb rock albumával. A You Shook Me All Night Long már az AC/DC védjegyévé vált. A lendületes gitárriff, a fülmászó refrén és Brian Johnson energikus éneke együtt olyan rock himnuszt alkotott, amely több mint 4 évtized után is kihagyhatatlan a koncertjeiken. Hát akkor Észak-Amerikában ezt is el fogják játszani. Na jó, AC/DC, You Shook Me All Night Long.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM és Billy Idol folytatja. Hát kérem tisztelettel, Billy Idolnak ugye tavaly volt a karrierje 50 éves, és ennek a jeles évfordulónak az alkalmából ő kiadott egy új lemezt, mégpedig Dream Into It címmel, és aztán elindult turnézni, hogy megünnepelje ezt a fantasztikus 50 évet, mégpedig Amerikában először a Joan Jett and the Blackhearts-al, aztán utána jött Európába, és teljesen nyilvánvaló módon nálunk is fellépett itt a Budapest Parkban, fantasztikus koncertet adott. Ő tavaly töltötte be egyébként a 70. életévét is, és ennek apropóján hát is megjelent a Billy Idol Should Be Dead című egész estés dokumentumfilm, amelynek az egyik betétdalát a 2026-os Oscar díját adóra is jelölték a legjobb eredeti dal kategóriában, a dal címe pedig Dying to Live. Ami még hír Billy Idol-al kapcsolatban, hogy ugye tavaly jelölték a Rock and Roll Hall of Fame-be, akkor nem jutott be, ami új hír és átvisz bennünket most már 2026-ra, hogy idén bejutott, és a beiktatási ceremónia november 14-én lesz Los Angelesben. Hát ennek örömére itt a White Wedding.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Szászárom Kirec Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, hát hello június, igen, és ráadásul június első napjának a délutánjába csaptunk már bele. A Rock délelőtt már délután folytatódik, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes hétfő délután, mert ugye ez még emellett egy hétfői nap is ráadásul. Hát aztán az időjárás az most olyan, amilyen. Mi biztos, hogy ezt a júniust is a legjobb rockzenékkel flexelgetjük végig, úgyhogy itt aggodalomra semmi ok. Már jön is a Quiet Riot, egy olyan klasszikussal, amely nem csak az ő pályafutásokat változtatta meg, hanem az egész heavy metal történetét is. Ennek a dalnak a címe pedig Metal Health, de hát erre egy egész album épült. Ez volt az első heavy metal album, amely feljutott a Billboard albumlista első helyére, és ezzel áttörte egy olyan falat, amelyet addig egyetlen metal zenekar sem tudott ledönteni. Hát ugye a Metal Health ma már a 80-as évek egyik legfontosabb metal lemezeként él a köztudatban, és sokan úgy tartják, hogy nélküle egészen másképp alakult volna a hard rock és a heavy metal története, és hogy ezt bebizonyítsuk, meg is hallgatjuk. Ez a Quiet Riot és a Metal Health.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.5 FM, azt írja az útinform, hogy az M6-os autópályán Éltnél a 15-ös és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható, az M7-esen a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé pedig a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába, a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában továbbra is zárva van a Pécs felé vezető lehajtóág. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. +36 29 99 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és jöjjön egy jó nirvána. Hát az mindig jó. Come as you are.

103.9 Rock FM, hát jöjjön a Soul Asylum, akiknek egy slágere volt, ám az annál nagyobb, mégpedig a következő dal a 90-es évek egyik legmeghatóbb rock slágere lett, amelynek története jóval mélyebb, mint amit első hallásra gondolnánk. A Runaway Train 1993-ban jelent meg az amerikai Soul Asylum Grave Dancers Union című albumáról, és rövid idő alatt világsiker lett. A dal a Billboard lista élmezőnyéig jutott, Grammy-díjat nyert, és a zenekar legnagyobb slágerévé vált. A videóklipja miatt egyébként. A klipet eltűnt tinédzserek fotóival zsúfolták tele, és a képernyőn folyamatosan jelentek meg nevek és információk arról, hogy ki mióta tűnt el. Az MTV és a VH1 folyamatosan játszotta a videót, amely hatalmas figyelmet irányított az eltűnt fiatalok problémájára, és maga a videoklip is erről szólt konkrétan, szóval eléggé megrázó képeket mutogattak akkor. Hát felhívták a figyelmet egy olyan problémára, amelyről addig nem beszéltünk konkrétan. A Runaway Train különlegessége, hogy ritkán fordul elő az, hogy egy rockdal egyszerre óriási sláger és valódi társadalmi ügy szószólója. Ez a Soul Asylum és a Runaway Train. Are you

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
4: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, de ez egy különleges hétfő, mert 2026 júniusának ez az első napja, meg hát ugye az első hétfője, és hát ez az első Rock délelőttje is, úgyhogy itt tényleg itt záporoznak a különlegességek. Hát az időjárásról nem mondhatnám azt, hogy olyan nagyon különleges, hát ha csak az nem különleges, hogy a meteorológiai nyár beköszöntével, tessék kinézni az ablakon, ilyen időnk van, hát hogyha valaki a szabadban dolgozik, nekik minden elismerésem. Na de, hát itt vannak a legjobb rockzenék, amelyek tényleg tartják bennünk a lelket. Most a következő dal a déli rock egyik legszebb és legidőtállóbb himnusza, amely generációk óta emberek millióit érinti meg az egyszerű, mégis mély üzenetével. A legendás Lynyrd Skynyrd 1973-as bemutatkozó albumán jelent meg ez a nóta, a Simple Man és a Sweet Home Alabama és a Free Bird mellett a zenekar egyik legnagyobb slágerévé vált. Hát itt a Lynyrd Skynyrd és a Simple Man.

103.9 Róka Family az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorvágy és az M0-as autó csomópontja között átépítették a terelést, a 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban óvatosabban kell vezetni és figyelembe kell venni a sebességet korlátozó táblákat. Az M6-os autópályán Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érd Észak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat lezárták a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd Centrum csomópontban, a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, és a 11-es főúton Szentendrénél a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávzárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Plusz 3020999939 az a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már jön is a Winger és a Miles Away.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Szászáron 9 Rock FM és a Foreigner folytatja. Na, a most következő dal egy igazi rockálom megtestesülése, arról szól, hogyan válhat egy rajongóból sztár. Ez a Jukebox Hero, és ez 1981-ben a Ford című albumon jelent meg. A dal a rockzene iránti szenvedélyről, a kitartásról és az álmok megvalósításáról szól, ez egy sok rajongó számára máig inspiráló klasszikus. A történet középpontjában egy fiatal srác áll, aki szeretne bejutni egy teltházas koncertre, de nem tud jegyet szerezni, kint reked az aréna előtt, és csak a falakon átszűrődő zenét hallja, aztán megszólal az a bizonyos gitár, és abban a pillanatban eldől az élete. A Jukebox Hero különösen kedves a zenekar tagjainak is, Mick Jones saját kedvencei között emlegeti, és Lou Gramm többször kijelentette, hogy ez a személyes kedvenc Foreigner dala, hát nyilvánvalóan azért, mert saját élményekből táplálkozik. A Jukebox Hero üzenete egyszerű, de örök, egyetlen pillanat, egyetlen dal, vagy akár egyetlen gitárhang is képes megváltoztatni valakinek az életét. Hát változtassuk, Foreigner Jukebox Hero.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
2: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Ha több fronton kell helytállnod,
4: le kell adni a prezentációt.
3: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
5: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a Sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig 2026 júniusának első Rock délelőttje, azon egyszerű oknál fogva, hogy ez a nap június elseje konkrétan 2026-ban, és hát még ráadásul a hét első napja is a hétfő, szóval itt nagyon-nagyon nagy első dolgokkal vagyunk. Na, ha valaki dolgozik, akkor jó munkát, ha utomban jó utat, ha otthon pízik, jó pihit, online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu, és akkor ott vagyunk. Na de a másik, ami hagy, az Aerosmith is ott van, akikről ugye tudva lévő, hogy 2023-ban hagyták abba a Peace Out nevezetű búcsúturnéjukat, és 2024-ben bejelentették, hogy nem folytatják tovább, de most valamiért a rajongók azt remélik, hát teljesen nyilvánvaló, hogy miért, hogy visszatérnek, és mégiscsak lezárják ezt a Peace Out nevezetű búcsúturnét. Ugye ők kiadtak One More Time címmel egy EP-t, ami hatalmas sikert ért el, és azon kívül pedig, hát Steven Tyler és Joe Perry lépegetnek fel itt ott amott, úgyhogy várjuk ki a végét, én azt mondom. Aerosmith, Crazy. Yeah, you know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

93 Rock FM. Na nézzük az időjárást. Kedden kezdetben a Dunántól keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként keleten futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk, hajnalra északon és délnyugaton foltokban pára köt képződhet, mint mondjuk ősszel, amely reggel gyorsan feloszlik, köszönjük szépen. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint délnyugaton egy-egy futó zápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt, több felé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul, majd napközben 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Na köszönjük szépen! Ez volt az időjárás, a holnapié, és hát ami az időjárással kapcsolatban örömhír az az, hogy ezek a fokok, ezek azért elég jó. A másik pedig az, ami nem az időjárással kapcsolatban van, hogy az EXCEP 2026-ban ünnepli fennállásának 50. évfordulóját, és december 6-án a Barba Negra színpadát is érinti a turnéjuk. Hát, szégyen, akkor EXCEP, balls to the wall!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. Na ez volt június első Rock délelőttje, érkezhet Klamancsa Krisztián június első Rock délutánjával, és így lesz Szili is a Rock the Night-tal, és a legjobb rockzenékkel jönnek mindketten nyilvánvalóan. Én pedig azt mondom, hogy találkozunk holnap is, ugyanitt, ugyanekkor, akkor már június második napján, és egy jóféle kedden. Addig is kellemes délutánt és estét, Csizinszki Éva vagyok, ő pedig Charlie, és a Jég dupla diszkivel.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: elől a fokó nagy forgász.
1: Szeretném hangsúlyozni, hogy a nyárias jelleg ezen a héten nem biztos, hogy megvalósul, sőt, ha az Edda slágeréhez szeretnék csatlakozni, akkor legalább háromszor esős napokra lehet számítani. A hétfő is ilyen, és aztán a szerda, a csütörtök, a péntek, a szombat, de még a vasárnap is. Ezek ilyen nyári záporok akarnak lenni, néha-néha felhőszakadás lehet belőle, a legerősebb ebből a szempontból a szerdai nap, mert hogy még hideg front is jön zivatarokkal, de ha valaki azt gondolná, hogy ezzel párhuzamosan ténylegesen elromlik az időjárás, hát én szerintem 26-27 fokban nem. Legfeljebb török villámlik, meg némi csapadék jön. Így szokott ez lenni állítólag nyáron. No, meg úgy, hogy a Rock FM a legjobb zenéket játssza Led Zeppelin, és Stairway to Heaven most. There's a

0: 103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint baleset történt az M0-as autóút és az 1-es főút közötti összekötő ágon. Jelenleg az M0-as autóútról nem lehet az 1-es főútra lehajtani, itt áll a forgalom. Budapesten sávlezárás van a Múzeum körúton, időszakos lezárás az 5. kerületben a Magyar utcában, további sávlezárás még a Gyömrői úton, illetve félpályás lezárás a 2. kerületben a Szemlőhegy utcában, és van egy lezárás az Andrássy út szervíz útján is hétvége óta, illetve útszűkület van jelenleg a 4. kerületben az Árpád úton.
1: Volt egy fiú, és volt egy lány, a fiú elindult az álmok útján.

93.9 Rock FM, a Whitesnake hiteles története, hogy a brit hard rock zenekart 1977-ben alapította az egykori Deep Purple énekes David Coverdale. Az 1970-es évek végén és a 80-as évek elején Coverdale kizárólag brit zenészeket vett be az együttesbe, köztük a Deep Purple két egykori muzsikusát is. Az amerikai sikerek elérése érdekében az 1980-as évek második felében Coverdale újra szervezte a zenekart, mely a korai évek bluesos hard rockját korszerűbb, heavy metalosabb stadion rock stílusra cserélte fel. Kérdés, bejött? Válasz, nagyon. Annyira bejött, mint semmi, előtte és utána, hiszen 1987-ben amerikai listavezető volt a Here I Go Again, és majdnem ezzel egy időben 87 és 88 váltásánál szuper rock ballada lett az Is This Love. Ha csak ezt a kettőt csinálja meg a csapat, akkor is örökre beírják magukat a rock történelembe, és a Whitesnake ezekben az években túlzás nélkül mennybe ment. Vissza a 90-es években, most a Whitesnake munkássága után, a csapat a Republic cipő azt énekli, hogy csak a szívemen áll.

103.9 Rock FM, Creedence Clearwater Revival és a Traveling Band a hétfői rock délutánban, július 1-én, amikor is megkezdtük a nyarat. Hát ha kinézünk az ablakon, akkor nem egészen ilyen időjárással kezdtük volna a nyarat, ráadásul van nekik esőt idéző daluk is. A Creedence csinálta azt, hogy Have You Ever Seen the Rain?

és azt is csinálták, hogy Who'll Stop the Rain. Előrejelzés erre a hétre, hétfőn esik, kedden nem, szerdán lesz a legtöbb csapadék a héten, ha egyáltalán tényleg annyi lesz, mint ahogy mondják. Ráadásul ez a hétfő, meg az utána következő szerda hideg frontot hozhat, és lehet, hogy a szerda igazán csúnyára sikeredik ezzel a záporos, zivataros, felhőszakadásos, borult, szürke, fekete, nem tudom milyen idővel. Ehhez képest a kedd gyönyörű, magas UV-sugárzással, átmeneti felhősödéssel, napsütéssel, 27 fokkal, és utána sem lesz rossz idő, csak ez a mindennapra jutó dörgés, villámlás, pici csapadék, pici zápor, zivatar elhúzódhat egészen vasárnapig. Kellemes délután kívánok, Lavancsek Krisztián vagyok. Az Útinform információi szerint az M1-esen munkavégzés miatt egy sávot lezártak Biatorbágynál, a 17-es kilométernél emiatt 8 kilométeres torlódás is kialakult. Ez elsősorban egyébként a kamionforgalomnak köszönhető, vagy is köszönhető. Budapesten sávlezárás van a Múzeum körúton, időszakos lezárás van az 5. kerület a Magyar utcában, sávlezárás van a Gyömrői úton, félpályás lezárás a 2. kerületben a Szemlőhegy utcában, és van egy lezárás hétvége óta az Andrássy út szervíz útján, illetve van egy útszűkület még a 4. kerületben az Árpád úton. Itt a Uriah Heep és az Easy Living, jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, korábban az Omega, a Kex, az Atlas és a Nonstop együttesek tagja volt. Az Omegában szakszofonosként Harvat Lászlót váltotta bátyja Somló György ajánlására, aki Laux József évfolyamtársa volt. Miután az LGT nem turnézott, 1986-tól Dániában zenélt, 1992-ben hazatérését követően sikeres szóló karrierbe kezdett. Mert hogy az LGT-ben volt a legjobb és a legnagyobb, ha a szóló karriert nem számítjuk. Somló Tamás az elmúlt percekben, a dal címe Gondolsz-e rám. Hétfői rock délután csak is a legjobbakkal, hölgyeim és uraim, a kanadai rocker Bryan Adams decemberben érkezik Budapestre, Magyarországra. Addig is itt a Waking Up Neighbors című album, és róla az egyik legjobb Can't Stop This Thing We Started.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Múzeum körúton, időszakos lezárás van az 5. kerületben a Magyar utcában, sávlezárás még a Gyömrői úton, félpályás lezárás a 2. kerületben a Szemlőhegy utcában, és lezárás van az Andrássy út szervíz útján hétvége óta, van egy útszűkület a 4. kerületben az Árpád úton. Sávlezárások még a fővárosban a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében és a 10. kerületben a Fehér úton, lezárások a 2. kerületben a Széher úton, a 6. kerületben a Szív utcában, és továbbra is lezárás van a Hősök terén, ezzel párhuzamosan egyirányosítás az Állatkerti körúton július 4-éig. Útszűkület van a 11. kerületben a Hunyadi János úton kifelé, félpályás korlátozás van a 4. kerületben a Homoktövis utcában, és két egyirányosítás a 11. kerületben a Neszmélyi úton és a 6. kerületben a Nagymező utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM és a hétfői rock délután beszéljünk Elvis Presley munkásságáról. Egyébként is nagyon-nagyon ritkán esik róla szó, pedig évtizedekkel később is itt van a munkássága és a szelleme. Többszörös Grammy-díjas amerikai énekes, zenész és színész, mint kulturális ikon Elvis, a rock and roll királya, akit gyakran csak a királynak neveznek. A világ egyik leghíresebb énekese mind a mai napig 14-szer jelölték Grammy-díjra, ebből 3-at meg is nyert, emellett 1971-ben a Grammy életmű díjat is neki ítélték. Karrierje 1954-ben kezdődött, ő volt a rockabilly egyik legelső énekese, amely a gyors tempójú country és a rhythm and blues keveréke. Visszatérése a 60-as években felemásra sikerült, ugyanis javarészt filmszínészként foglalkoztatták, azonban filmjeit és a hozzájuk tartozó filmzenei albumokat néhány kivétellel a kritikusok nem értékelték túl pozitívan. 1968-ban végül visszatért a zenei színpadra, és 7 év kihagyás után ott folytatta, ahol abba hagyta. Többek között ezt a dalt is ő énekelte eredetiben, Viva Las Vegas, de a ZZ Top zseniálisan dolgozta fel. Vannak feldolgozások, amik jobbak, mint az eredeti. Erre nem mondanám azt, egyik is jó, meg a másik is jó, meg hát ugye mindent visz a pirosász, hogy az eredeti mindig az eredeti. Klamoncse Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, útinform legfrissebb, élénk a délutáni forgalom a fővárosból kifelé vezető főbb útvonalakon, így az M0-as autóúton, a Megyeri hídon is, az M4-es autóúton például Üllőnél, a 10-es főúton Solymárnál és a 31-es főúton Maglód határában is. Budapestről kaptam két információt, balesetekről, az egyik a Hungária körúton történt, a másik a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as

0: 103.9 Rock FM, Deák Bill Gyula
1: és a felszarvazottak balladája.
0: Tudja valaki, mit jelent az, hogy felszarvazni? Mert hogy persze használjuk ezt a hétköznapi életben évtizedek, évszázadok óta, meg arra mondjuk, akit esetlegesen megcsaltak, de nem egészen így van ez. Azt írja a mesterséges intelligencia, hogy a régi germán törzseknél és a középkori uraknál állítólag élt egy olyan szokás, hogy a helyi földesúrnak jogában állt eltölteni a nász éjszakát a jobbágya friss feleségével. A hoppó maradt férj házának ajtajára ilyenkor szarvakat tűztek ki, jelezve, hogy a feleségét már megszentségtelenítették. Nagyon szép magyar szó ez, elsőre sikerült kimondani, nem biztos, hogy mindenkinek sikerül. És nem utolsó sorban, ugye az első éjszaka joga állítólag Magyarországon is érvényben volt, földesurak, jobbágyok, vagyis a középkor világában. Aztán itt van a kasztrálás fogalma, az ókorban és a középkorban a szarvasmarhákat gyakran kasztrálták, vagyis erélték, hogy nyugodtabbak legyenek. A kutatások szerint ilyenkor a szarvaik megnőttek, formájuk megváltozott, a megcsalt, hatalmától megfosztott vagy férfias tekintélyét veszített férfit, ezért kezdték el szarvakkal asszociálni. Na tessék, hátráljunk ebből a szarvas dologból. Backman Turner Overdrive, a zenei folytatás most a Rock FM-en, a dal címe Roll On, Down the Highway.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Múzeum körúton, időszakos lezárás van az 5. kerületben a Magyar utcában, sávlezárás még a Gyömrői úton, félpályás lezárás a 2. kerületben a Szemlőhegy utcában, és lezárás van az Andrássy út szervíz útján hétvége óta, van egy útszűkület a 4. kerületben az Árpád úton. Sávlezárások még a fővárosban a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében és a 10. kerületben a Fehér úton, lezárások a 2. kerületben a Széher úton, a 6. kerületben a Szív utcában, és továbbra is lezárás van a Hősök terén, ezzel párhuzamosan egyirányosítás az Állatkerti körúton június 4-éig. Útszűkület van a 11. kerületben a Hunyadi János úton kifelé, félpályás korlátozás van a 4. kerületben a Homoktövis utcában, és két egyirányosítás a 11. kerületben a Neszmélyi úton és a 6. kerületben a Nagymező utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: A csapat, amelyik évtizedeken keresztül létezett, legnagyobb slágereik a 90-es években születtek, de hivatalosan néhány évvel ezelőttig nem is szűntek meg, és nem is oszlottak fel. Mr. Big és a pályafutás legnagyobbja a To Be With You rögtön a 90-es évek elején, amikor jön egy teljesen új korszak, még a rockzenén belül is, de ez a Mr. Big-et nem nagyon zavarta. Pici időjárás jelentés 18 óra után, és a Bon Jovi mindjárt kezdésként ezzel.
0: Szám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
4: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
7: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
8: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
9: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
10: Belépőt nyernél a Fezem Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezem Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

93.9 Rock FM csapadékos napokkal köszön be a július, mert hogy a hétfő, vagyis az elsője hidegfrontot és némi csapadékot is hoz, ahol egész nap nem volt, azok a szerencsések. Egyébként a hőmérsékleti értékek nem rosszak, 17-24 fok, amiben a reggeli indulás és a napközbeni csúcs is benne van. Kedden például nem lesz csapadék. Magas UV-sugárzással inkább a napsütés dominál, vagyis hogy a kedd csodaszépre sikeredhet, pláne hogy 17 fokból indulunk, és napközben 27 fok is lehet. De aztán utána a hét hátralévő részében szinte minden napra 26 fok a csúcs, de szerdára jön egy hidegfront megint erőteljes csapadékkal, záporral, zivatarral, és utána ilyen mennydörgésszerű, villámlásszerű nyári záporok szeretnének jönni. Kicsit sem rossz hőmérsékleti értékekkel, egy picit aranyosabb is lehetne az időjárás, ezen a héten van esély rá, hogy nem lesz aranyos.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, ennél jobban senki nem énekelte ezt a dalt, mint Ross Stewart, a skót rocker, és az I Don't Wanna Talk About It talán a legszebb balladája sok évtizedes pályafutása alatt. Egyébként magát a dalt feldolgozta az Everything But The Girl a 90-es években, de az meg nem rock feldolgozás. Hétfői rock délután csak is a legjobbakkal. Iggy Pop, a zenei folytatás most.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Múzeum körúton, időszakos lezárás van az 5. kerületben a Magyar utcában, sávlezárás még a Gyömrői úton, félpályás lezárás a 2. kerületben a Szemlőhegy utcában, és lezárás van az Andrássy út szervíz útján hétvége óta, van egy útszűkület a 4. kerületben az Árpád úton. Sávlezárások még a fővárosban a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében és a 10. kerületben a Fehér úton, lezárások a 2. kerületben a Széher úton, a 6. kerületben a Szív utcában, és továbbra is lezárás van a Hősök terén, ezzel párhuzamosan egyirányosítás az Állatkerti körúton június 4-éig. Útszűkület van a 11. kerületben a Hunyadi János úton kifelé, félpályás korlátozás van a 4. kerületben a Homoktövis utcában, és két egyirányosítás a 11. kerületben a Neszmélyi úton és a 6. kerületben a Nagymező utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Múzeum körúton, időszakos lezárás van az 5. kerületben a Magyar utcában, sávlezárás még a Gyömrői úton, félpályás lezárás a 2. kerületben a Szemlőhegy utcában, és lezárás van az Andrássy út szervíz útján hétvége óta, van egy útszűkület a 4. kerületben az Árpád úton. Sávlezárások még a fővárosban a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében és a 10. kerületben a Fehér úton, lezárások a 2. kerületben a Széher úton, a 6. kerületben a Szív utcában, és továbbra is lezárás van a Hősök terén, ezzel párhuzamosan egyirányosítás az Állatkerti körúton június 4-éig. Útszűkület van a 11. kerületben a Hunyadi János úton kifelé, félpályás korlátozás van a 4. kerületben a Homoktövis utcában, és két egyirányosítás a 11. kerületben a Neszmélyi úton és a 6. kerületben a Nagymező utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM csapadékos napokkal köszön be a július, mert hogy a hétfő, vagyis az elseje hidegfrontot és némi csapadékot is hoz, ahol egész nap nem volt, azok a szerencsések. Egyébként a hőmérsékleti értékek nem rosszak, 17-24 fok, amiben a reggeli indulás és a napközbeni csúcs is benne van. Kedden például nem lesz csapadék. Magas UV-sugárzással inkább a napsütés dominál, vagyis hogy a kedd csodaszépre sikeredhet, pláne hogy 17 fokból indulunk, és napközben 27 fok is lehet. De aztán utána a hét hátralévő részében szinte minden napra 26 fok a csúcs, de szerdára jön egy hidegfront megint erőteljes csapadékkal, záporral, zivatarral, és utána ilyen mennydörgésszerű, villámlásszerű nyári záporok szeretnének jönni. Kicsit sem rossz hőmérsékleti értékekkel, egy picit aranyosabb is lehetne az időjárás, ezen a héten van esély rá, hogy nem lesz aranyos.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, Szili hozza el az álomarcú lányt az éjszakába bele. Csak nem az LGT-től, hanem egészen más formában indul a hétfői Rock the Night most, 8 órától Bűdi Szili műsor vezetésével. Klamoncsa Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, én pedig a Dire Straits egyik legjobb dalával búcsúzom. Mérföldkő volt a csapat életében és a rockzene történelmében is. Ez a Sultans of Swing.

estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night, ahol a földkerekség legjobb és legnagyobb rockslágerei mellett jönnek a kis hírek a nagyvilágból. A telefonszámunk 0620-999-1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkoshogykáig. No, felkészülni vigyázz, készülsz rajt, indul a Rock the Night, én pedig mindenkinek jó szórakozást kívánok, kalandra fül!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rockefeller. Szevasztok mindenkinek, szerencsés estét kívánok. És nagy szeretettel köszöntök mindenkit június 1-én, gyerekek. 6. hó. Eltelt 5 hónap már az évből, úgyhogy még a szilveszter íze itt van a szánkban. Elképesztő. Na mindegy. A mai névnaposaink tünde, na mondjunk híres tündéket. Például, hát ugye Magyarország leghíresebb tündéje a Kiszel tünde, önjelölt szépségkirálynő, és hát állítólag egykoron a Sylvester Stallone-nek volt valami köze hozzá. Én nem tudom, nem voltam ott. De ma ünnepelnek a Zsanettek is, hát szomorú, de nem jut eszembe más, csak hogy a Big Brother 1-ben volt egy Zsanett nevű szereplő, aki akkoriban nagyon híres volt, nézzétek el nekem. No, azt mondja, hogy 1926-ban ma született a legendás színésznő Marilyn Monroe, aki a 20. század egyik legnagyobb filmsztárja lett, és ma ünnepli születésnapját Morgan Freeman, akinek jellegzetes hangját és szerepeit világszerte milliók ismerik. Na de rájuk a későbbiekben, visszatérünk. Mindenkinek kellemes estét kívánok, és kellemes rádiózást itt a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, gyerekek, hát mint ahogy az előbb említettem, ma 100 éve, 1926. június 1-én született Marilyn Monroe, a filmtörténet egyik legismertebb és legtöbbet emlegetett színésznője. Eredeti neve Norma Jean Mortenson volt, nem értem az miért nem volt jó neki, ez a Norma Jean, nekem ez legalább annyira tetszik, mint hogy valakit Marilyn Monroe-nak hívnak. Nehéz gyermekkor, és hát utána elindult a modellkedés, ezzel kezdte a pályafutását, majd az 1950-es években Hollywood egyik legnagyobb sztárjává vált. Olyan sikerfilmek tették világhírűvé, mint a Niagara, vagy a Hogyan fogjunk milliómost, vagy a Van, aki forrón szereti. De ott van a 7 évnyi vágyakozás, amelyben a legendás jelenetben a metró szellőzője fellebbenti fehér ruháját. Monroe nem csak szépségével, hanem kiváló komikai tehetségével és természetes kisugárzásával is kitűnt a kortársai közül. Pályafutása során a könnyed vígjátékok sztárjából elismert színésznővé szeretett volna válni, ezért saját produkciós céget is alakított, ami akkoriban ritkaságnak számított egy nő esetében. Bár élete tele volt sikerekkel és magánéletében számos nehézséggel küzdött, mindössze 36 évesen 1962-ben hunyt el, ám alakja máig a hollywoodi csillogás egyik legismertebb szimbóluma. Marilyn Monroe ma lenne 100 éves.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rock FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók.

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, ma ünnepli születésnapját a világhírű amerikai színész Morgan Freeman, aki 1937. június 1-én született Tennessee államban. Bár már fiatalon a színészet felé fordult, az igazi világsiker csak a 40-es évei után érkeztek meg számára, ami bizonyítja, hogy a kitartásnak nincs korhatára. Pályafutása során számos emlékezetes filmben szerepelt, a közönség olyan alkotásokból ismerheti, mint a Remény rabjai, vagy a hetedik Millió dolláros bébi, vagy az Invictus, de én a Robin Hoodban is nagyon szerettem. A Millió dolláros bébi című filmnek az alakításáért elnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat. Freeman különlegessége nem csak kiváló színészi játéka, hanem mély jellegzetes hangja is, amely miatt számos dokumentumfilm és narráció készítői választották őt. Sokak számára ő testesíti meg a bölcs, nyugodt és tekintélyt sugárzó karaktert a filmvászon. Több mint 5 évtizedes pályafutása során Hollywood egyik legismertebb művészévé vált, és ma 89. születésnapján is a filmművészet egyik élő legendájaként tisztelik világszerte. Az Isten éltesse Morgan Freeman-t!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, hát képzeljétek el, hogy a tudósok egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy megfejtsék, hogyan kommunikálnak az állatok egymással. A mesterséges intelligencia segítségével ma már nem csak a bálnák énekét vagy a delfinek hangját tudják elemezni, hanem elefántok, madarak és majmok kommunikációs mintáit is. A kutatók hatalmas hangadatbázisokat vizsgálnak, és azt keresik, hogy bizonyos hangok milyen viselkedéshez kapcsolódnak. A cél hosszú távon az, hogy jobban megértsük az állatok nyelvét, és akár alapvető üzeneteket is felismerjünk, például figyelmeztetéseket, hívásokat vagy társas kapcsolatokat kifejező jelzéseket. Bár attól még messze vagyunk, hogy valódi beszélgetést folytassunk egy delfinnel vagy elefánttal, a szakemberek szerint a következő évek egyik legizgalmasabb tudományos területe éppen az állati kommunikáció és a mesterséges intelligencia találkozása lehet. Ha-ha-ha!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Hát képzeljétek el, hogy a világ egyik legkülönlegesebb földrajzi jelensége a dél-amerikai Angels vízesés, amely a föld legmagasabb megszakítás nélküli vízesése. A víz csaknem 979 méteres magasságból zuhan alá, ami több mint háromszorosa az Eiffel torony magasságának. Olyan magasról érkezik a víz, hogy egy része még a földet érés előtt finom párává alakul. A vízesés Venezuela sűrű őserdeinek és különleges asztalszerű hegyeinek világában található. Sokáig annyira nehezen megközelíthető volt, hogy a környéket csak a helyi őslakosok ismerték igazán. A táj olyan látványos, hogy több hollywoodi filmkészítőit is megihlette, és sokan a világ egyik legszebb természeti csodájának tartják. Egy érdekesség, hogy a vízesést az őslakosok már évszázadok óta ismerték, a világ azonban csak a 20. században figyelt fel rá. Ma természetkedvelők egyik álom célja, hogy oda eljussanak, ahol az ember könnyen úgy érezheti magát, mintha egy elveszett világba csöppent volna.

9. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, képzeljétek el, 1815. június 1-én a híres 100 nap időszakában Bonaparte Napóleon új alkotmányos reformokat hirdetett Franciaországban. Ekkor már túl volt első bukásán és száműzetésén, de mégis visszatért a hatalomba, hogy még egyszer megpróbálja helyreállítani birodalmát, ha szerették volna, ha nem. Bár Napóleon elsősorban hadvezérként vonult be a történelembe, sok olyan intézkedést vezetett be, amelyek ma is hatással vannak Európa jogrendszerére és közigazgatására. Az általa megalkotott polgári törvénykönyv számos ország jogalkotását inspirálta, és a modern államszervezet kialakulásában is jelentős szerepet játszott.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, szevasztok a mikrofonnál, Bűri Szilárd, szili kis hírek a nagyvilágból. 1896. június 1-én mutatták be nyilvánosan az első olyan rádiótechnikai kísérletek egyikét, amelyek később a vezeték nélküli kommunikáció forradalmához vezettek. A bemutatót az olasz feltaláló Giulielmo Marconi tartotta, akit sokan a rádiózás egyik úttörőjének ismernek. Marconi felismerte, hogy az elektromágneses hullámok segítségével üzenetek továbbíthatók vezeték nélkül. Ez akkoriban szinte hihetetlennek tűnt, hiszen a távíró és a telefon még vezetékekhez volt kötve. Kísérletei nyomán néhány év alatt megszületett a rádiókommunikáció, amely alapjaiban változtatta meg a hajózást, a hadászatot és később a mindennapi életet is.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

103.9 Rock FM, gyerekek, nem akárki születésnapos a mai napon. Fejet hajtunk, tisztelgünk, mert hogy a, hát szerintem bátran mondhatom, hogy a leghíresebb magyar. 1925. június 1-én született Puskás Ferenc, minden idők egyik legnagyobb labdarúgója. A száguldó őrnagy nem csak a magyar futball legendája, hanem a világ sporttörténetének egyik legismertebb alakja is. Puskás a legendás aranycsapat kapitányaként olimpiai bajnok lett 52-ben, és kulcs szerepet játszott az 53-as angol-magyar mérkőzésben, amikor a magyar válogatott 6-3-ra legyőzte Angliát Londonban. Puskás öcsi később a spanyol Real Madrid játékosaként is történelmet írt. 3 bekket, a bajnok csapatok Európa kupáját, a mai Bajnokok Ligája elődjét nyert, és elképesztő góltermést produkált. Pályafutása során több mint 700 gólt szerzett hivatalos mérkőzéseken. Nem véletlen, hogy a Nemzetközi Szövetség, a FIFA az év legszebb góljának járó díjat róla nevezte el. A Puskás díj minden évben a futball egyik leglátványosabb találatát jutalmazza, így a magyar legenda neve ma is ott van a világ futballjának élvonalában. 1925-ben a mai napon született Puskás öcsi.

termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szasz haverom, ez itt a 103.9, a Rock FM. Mindenkit szeretettel köszöntök, szevasztok éjszakai baglyok. Elmúlt 11 óra is természetesen ugyanazzal a lendülettel, ugyanolyan fantasztikus rockslágereket hozok nektek egyiket a másik után. A telefonszámunk még mindig 0620 999 1039. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. Indul az utolsó, azaz a 11 óra utáni lélekmasszázs a legnagyobb lélekmasszőrökkel. Mindenkinek jó szórakozást!

103.9 Rock FM, hát gyerekek, kevesen tudják, hogy Jókai Mór nem csak a magyar irodalom egyik legtermékenyebb alkotója volt, hanem valóságos irodalmi sztárnak számított a 19. században. Pályafutása során több mint 100 regényt, számtalan novellát, újságcikket és színművet írt, művei pedig már életében óriási példányszámban fogytak. A legenda szerint olyan gyorsan dolgozott, hogy gyakran egyszerre több művön is dolgozott párhuzamosan. Reggel egyik regényét írta, aztán délután egy másikat, közben pedig újságcikkeket szerkesztett. Munkabírása még mai szemmel is szinte elképzelhetetlen volt. Legismertebb művei közé tartozik az Aranyember, az Egy magyar nábob és a Kőszívű ember fiai. Regényeiben nem csak izgalmas történeteket mesélte, hanem korának Magyarországát is megörökítette. Érdekesség, hogy Jókai annyira népszerű volt, hogy 1904-ben 79. születésnapján országos ünneplés rendeztek a tiszteletére. Hát talán

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.